awa aga iya tau aga maju eh nyenang apa nyenang aganya apa nyenang